nhyehyɛ ne sɛ ame yɛ adom a yɛwada ɛbɛyia ɛna ɔbɛtena ase ɛwɔ adwe so besia se Sakura Park na wɔde ɔpani kwasi agyei na awɔtweda sɛ to nsa fra dɔfo ne agyamfoɔ nyinaa sɛ nyame yɛ adom a yɛwada ɛbɛyi mometa wɔnom akyi ɛwɔ adwe so besia se Sakura Park na wɔde ɔpani kwasi agyei na awɔtweda ɛma no ɛnyɛ fɛ agyapa ɔdodoɔ biribie.